chonywa chirikadzi yamunoona pa baba varere apa murume vavo asi ndopi kana mai vaya risati ranyura vachonywa.